0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti önöket. Ma este ismét az ausztriai-magyar közösséget érintő hírekkel és érdekességekkel várjuk önöket. Ötödik alkalommal rendezik meg az Acht Ungarn Fesztivált Bécsben, idén is színes programokkal, koncertekkel, táncházzal és különleges bemutatókkal. Ráadásul egy igazán rendhagyó rekord kísérletre is készülnek. Megnézzük azt is, mennyibe kerül az idei iskolakezdés Bécsben. A tanszerekre átlagosan 150-200 eurót költenek a családok, az elsősök teljes felszerelése pedig akár 400 euróba is kerülhet. Végül pedig Felsőrre is ellátogatunk, ahol új helyszínen indul népzene oktatás gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Tartsanak velünk! Ötödik alkalommal rendezik meg az Acht Ungarn Fesztivált Bécsben, és a szervezők szerint a rendezvény mára a bécsi magyarság egyik fontos találkozópontjává vált. Szeptember 12-én és 13-án ismét megtelik élettel a Spenádl Wiese. Koncertek, táncház, gyerekprogramok, könyvbemutatók, népzene és különleges bemutatók várják a látogatókat. A kétnapos fesztivál ráadásul idén is valamennyi korosztályt megszólítja. A részletekről Mencsik Szilviát, a kerekasztal Runder Tisch elnökét kérdezte Bányi Kriszta.
2: Szerintem mondhatjuk, hogy ez tradícióvá vált. Nagykövet asszony is, és a Collegium Hungaricum vezetői is, Méhes Márton, és így gondolják, hogy ez egy olyan rendezvény, amit ők is védnökként támogatnak. Mondhatom ezt talán nem szerénytelen, hogy az egyik legnagyobb rendezvénye a bécsi magyarságnak. Szeptember első hétvégén szokott lenni, de az iskolakezdés csúszása miatt mi is odébb tettük egy héttel a rendezvényt, így az idén 12-én, 13-án lesz szeptemberben az Acht Ungarn. Elmondanám akkor a helyszínt, mert többen kérdezik. Ugye ez a Der Garten nevezetű hely, a pontos cím az úgy hangzik, hogy Spenádl Wiese 1. Szeretettel várjuk majd ide az érdeklődőket. Igyekszünk megfelelni annak a már tradicionális elképzelésnek, ugye innen a név, hogy igyekszünk a 8 műveltségi területet bemutatni. Ezzel kapcsolatban lesznek majd infóstandok, bemutatkoznak az egyesületek, mindenkit nagyon sok szeretettel látunk, tehát még mindig nyitva van, hogyha bármelyik egyesület, bécsi egyesület, vagy nem bécsi egyesület úgy gondolja, hogy szeretne egy standot, ahol bemutatna az egyesülete működését, annak is nagyon örülünk. Természetesen a gasztronómia az egy fontos dolog a magyarok életében, úgyhogy a szokásos kürtös kalács és lángos stand is nyitva lesz. A helyszínnek a gazdája, akinek ezúton is köszönjük a lehetőséget, ugye Szokál Pál, pedig magyaros ételekkel fog készülni a büfébe, ahova szintén szeretettel várunk majd mindenkit. És hát lesznek fajátékok, mindenféle vásár. Ugye méhész barátunk, aki most már egyre népszerűbb itt Bécsben a fantasztikus termékeivel és bemutatóival. És akkor talán egy kicsit beszélnék a vendégeinkről is. Itt nagyon-nagyon örülünk, hogy sikerült megnyerni Varró Dani, fog érkezni hozzánk vasárnap. Aki szintén nagyon régóta kedvenc vendégünk, a mentőkutyás bemutató és a mentőkutyusnak a bemutatása. A gyerekeket is, meg később a felnőtteket is a táncházban Csernok Klári és zenekara fogja szórakoztatni, lesz tánctanítás. Aztán, ami szintén minden évben eddig volt, és óriási népszerűségre tart számot, Wagner Szilárd lelkész úr által a kígyó bemutató, lesz kvízjáték, jön Burgenlandból a szélforgó zenekar, lesz egy nagyon érdekes sportolónak a beszámolója, illetve könyvbemutatója, ő Rakoncai Gábor, aki ilyen extrém sportoló, és fantasztikus kitartásról, és hát hogy az ember hogy tudja megtapasztalni a határait, hát egy fantasztikus ember. Őt is várjuk szeretettel, és hát a szombatesti nagy attrakció, ugye mindig van egy nagy koncertünk, és ő pedig most Ferenczi György és az első pesti rackák lesznek. Őket várjuk szintén, tehát ők a szombatesti nagy fellépőink.
1: Az idei Acht Ungarn egyik legkülönlegesebb programjára vasárnap délelőtt kerül sor. A szervezők egy igazán rendhagyó, közös éneklésre várják az édesanyákat és gyermekeiket. A cél, hogy 100 anyuka énekeljen együtt, méghozzá két nyelven, magyarul és németül. Hogy sikerül-e megvalósítani a különleges rekordkísérletet, az természetesen a résztvevőkön is múlik. A részletekről ismét Mencsik Szilvia mesél.
2: Lesz egy olyan programunk, amit Fodor Orsolya tart, aki egyébként a Ringató programnak a gazdája az Amopedben. Szeretnénk, ha nem is rekordkísérletet, de meg szeretnénk próbálni, hogy 100 anyuka tudjon együtt énekelni. Úgyhogy akkor ez most lehet egy felhívás így az URF segítségével, hogy vasárnap délelőtt lenne egy olyan próba, hogy két nyelven, magyar és német nyelven, természetesen mindenki fog kottát meg szöveget kapni, énekelne 100 anyuka ott a Spenadel vízén, és hát ez egy ilyen jópofa program lenne, hiszen a Ringatón mindig nagyon sok anyuka vesz részt. Ezt már többször elmeséltem, hogy vannak olyanok is, akik egy pár szót nem beszélnek magyarul, de ennek ellenére szívesen eljárnak Orsi Ringató programjára.
0: A Ringató program ráadásul most a nyári szünetben sem szünetel, hanem továbbra is várja az anyukákat és a kisgyerekeket, Orsi.
2: Így van, úgyhogy azért gondolom, hogy hát nem tudom, hogy össze fog-e jönni 100 anyuka, de megpróbáljuk, hát ha. Úgyhogy ez lesz egy ilyen rekordkísérleti program, és hát ugye a vasárnap délelőtt, mint mindig az a szülőké és a gyerekeké, és egy hát ilyen játékos állomásokból álló vettélkedő program, ahol a családok közösen vehetnek részt, olyan játékokat találunk ki, amiben egy család közösen tud versengeni, ugyanúgy, mint tavaly lesznek díjak is, és már most elmondom, hogy természetesen a palacsinta sütés ugyanúgy egy állomása lesz annak a vetélkedőnek, úgyhogy lehet otthon gyakorolni szeptember 13-áig a családoknak közösen palacsintát sütni.
0: Akkor ezek szerint nem is csak egy rekordkísérlet lesz az Acht Ungarnon, hanem már rögtön kettő is.
2: Hát így is nézhetjük. Szeretnénk az embereket egy kicsit egymáshoz közel hozni, hogy megismerkedjenek, és ezek az alkalmak arra jó, hogy olyan családok, gyerekek találkoznak,

0: egymástól, akik talán évközben egyáltalán nem, és én tudom, hogy tavaly is több barátság alakult ki, és szülők utána együtt jártak el különböző programokra, egymás között is új kapcsolatok teremtődtek, alakultak ki. És hát azt gondolom, hogy ez egy jó célja az Achtungárnak, és az sem elhanyagolandó, hogy sok olyan dolgot próbálunk kétnyelvű módon csinálni ezen a rendezvényen, hogy azok is, akik mondjuk például férj vagy feleség, akik nem beszélnek magyarul, egyes házasságban élnek, ugye sok ilyen tanítványunk van, az ő számukra is élvezetes legyen, és érdekes legyen ez a program. Vagy hát ha arra téved egy práterban éppen sétáló család, vagy felnőtt, vagy gyerek, akkor ők is jól érezhessék magukat közöttünk.
1: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
2: Nem csak a gyerekeknek, a szülők pénztárcájának is komoly próbatétel az iskola kezdés Bécsben. Szeptember 7-én mintegy 250 ezer bécsi diák kezdi meg az új tanévet. A tanszerekre egy család átlagosan 150-200 eurót költ. Az elsősöknél azonban az iskolatáskával és a teljes kezdő felszereléssel együtt a számla akár 400 euróra is rúghat. Füzetek, tollak, ceruzák, mappák, rajz és kézműves eszközök, a bevásárló lista sokszor meglehetősen hosszú. Ráadásul az iskolatáskáknál egyre népszerűbbek a személyre szabható megoldások, például a mágnesek, tépőzáras figurák vagy egyedi feliratok. Az iskola kezdés a bécsi papír és írószerüzleteknek is kiemelt időszak. Sok kereskedő ilyenkor egy átlagos hónap forgalmának akár a dupláját is elérheti. A szaküzletek az online vásárlással, főként a szolgáltatásokkal próbálják felvenni a versenyt. A szülők több helyen előre elküldhetik az iskola tanszerlistáját, az üzlet pedig összeállítja a teljes csomagot. A személyes tanácsadás pedig különösen az iskolatáskák és a töltőtollak kiválasztásánál lehet fontos. Közben azonban folyamatosan fogy a klasszikus papírboltok száma. Bécsben 10 éve még 212, ma már csak 155 vállalkozás tartozik az ágazathoz. Az internetes konkurencia egyelőre még nem uralja az iskola kezdési piacot. Részesedése a becslések szerint legfeljebb 5%. Új helyszínen, a Népcsoportok házában, Óbervártban felsőrött indul népzeneoktatás szeptember 4-én, azaz holnap pénteken, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület szervezésében. Gyerekeket és felnőtteket egyaránt várnak 7 éves kortól. A péntekenként este 6:30 között zajló foglalkozásokon a résztvevők megismerkedhetnek a hagyományos magyar népzenével, és ki is próbálhatják magukat. A szervezők szerint zenei előképzettségre nincs szükség. Azok is bátran jelentkezhetnek, akik most szeretnék először kipróbálni a népzenélést. Az oktatók, Földesi János és Horváth Bence minden érdeklődőt szeretettel várnak.
1: Időjárás.
2: Ma este és éjszaka fokozatosan mérséklődik a szél, időnként még felhők is átvonulnak felettünk, de esőre legfeljebb elvétve számíthatunk. A hőmérséklet 14 és 19 fok közé süllyed. Holnap pénteken már egyre több napsütésre számíthatunk, reggel és délelőtt még lehetnek felhők, és néhol egy-egy csepp eső is előfordulhat, de napközben egyre inkább a napsütésé lesz a főszerep. Az északnyugati, nyugati szél időnként élénk lesz, különösen Észak-Burgenlandban, és bizony melegünk lesz. 28 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk holnap is, ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!